nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt,

Gentlemen, do it with me!

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai ügyvezető kormány megszavazta, hogy 5000 tonna dízelüzemanyagot bocsássanak piacra a kötelező tartalékokból, közölte Dubravka Djedović Handanović, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter. A szerbiai kőolajipari vállalat újabb kérelmet nyújtott be az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalához a különleges engedély kiadására. Ez lehetővé tenni, hogy a vállalat szeptember 30-a után is zavartalanul folytassa működését, közölte honlapján a NISZ. Mostanra sikerült teljesen eloltani az augusztus elején keletkezett tüzet, közölte Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. A Sumarak település térségében augusztus 2-án fellángolt tűzzel összesen 52 napon át küzdöttek a tűzoltók és a mentőegységek. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Havi 1000 dináros kedvezményt kapnak. Jelentősen nőtt az elektromos autók iránti kereset az Európai Unióban. Az új tisztán elektromos modellek regisztrációja augusztusban 62,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, így részesedésük az új autópiacon 27,7%-ra emelkedett. Elemzések szerint két tényező hajtotta a bővülést, az elektromos autók vásárlását ösztönző állami támogatások és az üzemanyagárak emelkedése. Közben egyre nagyobb teret nyernek a kínai autógyártók. Nem volt hiány fordulatokban a labdarúgó nemzetek ligája A-ligájában. A norvégok a szomszédos Dániát gyűrték le hazai pályán, míg Görögország hátrányból fordított Szerbia vendégeként. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 18, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

A tartományi sport és ifjúsági titkárságon való sikeres pályázatnak köszönhetően újabb sportpályával bővül községünk. Az említett pályázatnak köszönhetően sor került a szerződés aláírására egy műfőves kispályás focipálya kivitelezésére az adai rekreációs parkban. A nemzetközi futballszabványok alapján megtervezett 20x40 méteres pálya építése már október hónap folyamán meg is kezdődik, amennyiben az időjárási viszonyok megengedik. A műfűves borítás lehetővé teszi, hogy a pályát az év nagy részében használják a foci kedvelők. Az új pálya jól illeszkedik majd a már meglévő sportlétesítményekhez, amely a futballpálya és a nemrégiben kialakított multifunkcionális sportpálya közelében kap helyet. Adai Rádió. Hírek minden órában.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Dakösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LEED projekt keretében, helyi infrastruktúra és intézményfejlesztési projekt Szerbiában, Mohol központjának rendezésére, a meglévő, a gyalogos felületek, illetve parkolók felújítására, az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban sor került az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A projekt a meglévő gyalogos felületek, a plató és a parkolóhelyek felújítását foglalja magába Mohol település központi övezetében, 6 szakaszon, a Jönőhá, a Marsal Tito, a Testvériség Ecség és a Novák Radonics utcákban, beleértve az elhasználódott szerkezetek eltávolítását, új gyalogos és parkoló felületek kialakítását, szegélykövek beépítését, a csapadékvíz felszíni elvezetési rendszerének rendezését, kerékpártámaszok számára kialakított plató rendezését, padok és hulladékgyűjtők elhelyezését, valamint a zöld felületek rendezését. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a munkálatok még az idei évben megkezdődnek. A szerződés megvalósításával az önkormányzat folytatja a község területén található települések infrastruktúrájába történő beruházásokat.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Véradási akció szeptember 26-án szombaton reggel 8.30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

Ambassador Vet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Vet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai ügyvezető kormány megszavazta, hogy 5000 tonna dízelüzemanyagot bocsássanak piacra a kötelező tartalékokból, közölte Dubravka Djedović Handanović, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter. A szerbiai kőolajipari vállalat újabb kérelmet nyújtott be az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalához a különleges engedély kiadására. Ez lehetővé tenni, hogy a vállalat szeptember 30-a után is zavartalanul folytassa működését, közölte honlapján a NISZ. Mostanra sikerült teljesen eloltani az augusztus elején keletkezett tüzet, közölte Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. A Sumarek település térségében augusztus 2-án fellángolt tűzzel összesen 52 napon át küzdöttek a tűzoltók és a mentőegységek. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Havi 1000 dináros kedvezményt kapnak. Jelentősen nőtt az elektromos autók iránti kereset az Európai Unióban. Az új tisztán elektromos modellek regisztrációja augusztusban 62,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, így részesedésük az új autópiacon 27,7%-ra emelkedett. Elemzések szerint két tényező hajtotta a bővülést, az elektromos autók vásárlását ösztönző állami támogatások és az üzemanyagárak emelkedése. Közben egyre nagyobb teret nyernek a kínai autógyártók. Nem volt hiány fordulatokban a labdarúgó nemzetek ligája A-ligájában. A norvégok a szomszédos Dániát gyűrték le hazai pályán, míg Görögország hátrányból fordított Szerbia vendégeként. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 18, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Adai Rádió. Hírek minden órában. Ambaszádor Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeret. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambaszádor Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai ügyvezető kormány megszavazta, hogy 5000 tonna dízelüzemanyagot bocsássanak piacra a kötelező tartalékokból, közölte Dubravka Djedović Handanović, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter. A szerbiai kőolajipari vállalat újabb kérelmet nyújtott be az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalához a különleges engedély kiadására. Ez lehetővé tenni, hogy a vállalat szeptember 30-a után is zavartalanul folytassa működését, közölte honlapján a NISZ. Mostanra sikerült teljesen eloltani az augusztus elején keletkezett tüzet, közölte Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. A Sumarak település térségében augusztus 2-án fellángolt tűzzel összesen 52 napon át küzdöttek a tűzoltók és a mentőegységek. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Havi 1000 dináros kedvezményt kapnak. Jelentősen nőtt az elektromos autók iránti kereset az Európai Unióban. Az új tisztán elektromos modellek regisztrációja augusztusban 62,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, így részesedésük az új autópiacon 27,7%-ra emelkedett. Elemzések szerint két tényező hajtotta a bővülést, az elektromos autók vásárlását ösztönző állami támogatások és az üzemanyagárak emelkedése. Közben egyre nagyobb teret nyernek a kínai autógyártók. Nem volt hiány fordulatokban a labdarúgó nemzetek ligája A-ligájában. A norvégok a szomszédos Dániát gyűrték le hazai pályán, míg Görögország hátrányból fordított Szerbia vendégeként. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 18, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Dakösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LEED projekt keretében, helyi infrastruktúra és intézményfejlesztési projekt Szerbiában, Mohol központjának rendezésére, a meglévő, a gyalogos felületek, illetve parkoló felújítására, az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban sor került az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A projekt a meglévő gyalogos felületek, a plató és a parkolóhelyek felújítását foglalja magába Mohol település központi övezetében, 6 szakaszon, a Jönőhá, a Marsal Tito, a Testvériség Ecség és a Novák Redonics utcákban, beleértve az elhasználódott szerkezetek eltávolítását, új gyalogos és parkoló felületek kialakítását, szegélykövek beépítését, a csapadékvíz felszíni elvezetési rendszerének rendezését, kerékpártámaszok számára kialakított plató rendezését, padok és hulladékgyűjtők elhelyezését, valamint a zöld felületek rendezését. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a munkálatok még az idei évben megkezdődnek. A szerződés megvalósításával az önkormányzat folytatja a község területén található települések infrastruktúrájába történő beruházásokat.

A tartományi sport és ifjúsági titkárságon való sikeres pályázatnak köszönhetően újabb sportpályával bővül községünk. Az említett pályázatnak köszönhetően sor került a szerződés aláírására egy műfőves kispályás focipálya kivitelezésére az adai rekreációs parkban. A nemzetközi futballszabványok alapján megtervezett 20x40 méteres pálya építése már október hónap folyamán meg is kezdődik, amennyiben az időjárási viszonyok megengedik. A műfűves borítás lehetővé teszi, hogy a pályát az év nagy részében használják a foci kedvelők. Az új pálya jól illeszkedik majd a már meglévő sportlétesítményekhez, amely a futballpálya és a nemrégiben kialakított multifunkcionális sportpálya közelében kap helyet.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Hitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Déradási akció szeptember 26-án szombaton reggel 8.30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adaközség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot. Az Adaközségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adaközség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adaközség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai ügyvezető kormány megszavazta, hogy 5000 tonna dízelüzemanyagot bocsássanak piacra a kötelező tartalékokból, közölte Dubravka Djedovic Handanovic, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter. A szerbiai kőolajipari vállalat újabb kérelmet nyújtott be az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalához a különleges engedély kiadására. Ez lehetővé tenni, hogy a vállalat szeptember 30-a után is zavartalanul folytassa működését, közölte honlapján a NISZ. Mostanra sikerült teljesen eloltani az augusztus elején keletkezett tüzet, közölte Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. A Sumarek település térségében augusztus 2-án fellángolt tűzzel összesen 52 napon át küzdöttek a tűzoltók és a mentőegységek. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Havi 1000 dináros kedvezményt kapnak. Jelentősen nőtt az elektromos autók iránti kereset az Európai Unióban. Az új tisztán elektromos modellek regisztrációja augusztusban 62,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, így részesedésük az új autópiacon 27,7%-ra emelkedett. Elemzések szerint két tényező hajtotta a bővülést, az elektromos autók vásárlását ösztönző állami támogatások és az üzemanyagárak emelkedése. Közben egyre nagyobb teret nyernek a kínai autógyártók. Nem volt hiány fordulatokban a labdarúgó nemzetek ligája A-ligájában. A norvégok a szomszédos Dániát gyűrték le hazai pályán, míg Görögország hátrányból fordított Szerbia vendégeként. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 18, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

hétszak 45-es járatán. Megkérném, ha a 62-es 63-as széket, üvöltjét, fáradjon át a gépet.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 30.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai ügyvezető kormány megszavazta, hogy 5000 tonna dízelüzemanyagot bocsássanak piacra a kötelező tartalékokból, közölte Dubravka Djedovic Handanovic, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter. A szerbiai kőolajipari vállalat újabb kérelmet nyújtott be az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalához a különleges engedély kiadására. Ez lehetővé tenni, hogy a vállalat szeptember 30-a után is zavartalanul folytassa működését, közölte honlapján a NISZ. Mostanra sikerült teljesen eloltani az augusztus elején keletkezett tüzet, közölte Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. A Sumarak település térségében augusztus 2-án fellángolt tűzzel összesen 52 napon át küzdöttek a tűzoltók és a mentőegységek. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Havi 1000 dináros kedvezményt kapnak. Jelentősen nőtt az elektromos autók iránti kereset az Európai Unióban. Az új tisztán elektromos modellek regisztrációja augusztusban 62,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, így részesedésük az új autópiacon 27,7%-ra emelkedett. Elemzések szerint két tényező hajtotta a bővülést, az elektromos autók vásárlását ösztönző állami támogatások és az üzemanyagárak emelkedése. Közben egyre nagyobb teret nyernek a kínai autógyártók. Nem volt hiány fordulatokban a labdarúgó nemzetek ligája A-ligájában. A norvégok a szomszédos Dániát gyűrték le hazai pályán, míg Görögország hátrányból fordított Szerbia vendégeként. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 18, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinárig, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésünk napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: azon túl is még.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: a pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai ügyvezető kormány megszavazta, hogy 5000 tonna dízelüzemanyagot bocsássanak piacra a kötelező tartalékokból, közölte Dubravka Djedović Handanović, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter. A szerbiai kőolajipari vállalat újabb kérelmet nyújtott be az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalához a különleges engedély kiadására. Ez lehetővé tenni, hogy a vállalat szeptember 30-a után is zavartalanul folytassa működését, közölte honlapján a NISZ. Mostanra sikerült teljesen eloltani az augusztus elején keletkezett tüzet, közölte Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. A Sumarak település térségében augusztus 2-án fellángolt tűzzel összesen 52 napon át küzdöttek a tűzoltók és a mentőegységek. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Havi 1000 dináros kedvezményt kapnak. Jelentősen nőtt az elektromos autók iránti kereset az Európai Unióban. Az új tisztán elektromos modellek regisztrációja augusztusban 62,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, így részesedésük az új autópiacon 27,7%-ra emelkedett. Elemzések szerint két tényező hajtotta a bővülést, az elektromos autók vásárlását ösztönző állami támogatások és az üzemanyagárak emelkedése. Közben egyre nagyobb teret nyernek a kínai autógyártók. Nem volt hiány fordulatokban a labdarúgó nemzetek ligája A-ligájában. A norvégok a szomszédos Dániát gyűrték le hazai pályán, míg Görögország hátrányból fordított Szerbia vendégeként. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 18, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözeteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

0: már megkötöttem.
1: Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az XU Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: A szárnya.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel D.O.O. Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what about romance?
1: Hey, oh, let's go!
2: Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít.
1: Hey, oh, let's go!
2: Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Adai Rádió. Hírek minden órában. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: ügynöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
0: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai ügyvezető kormány megszavazta, hogy 5000 tonna dízelüzemanyagot bocsássanak piacra a kötelező tartalékokból, közölte Dubravka Djedović Handanović, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter. A szerbiai kőolajipari vállalat újabb kérelmet nyújtott be az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalához a különleges engedély kiadására. Ez lehetővé tenni, hogy a vállalat szeptember 30-a után is zavartalanul folytassa működését, közölte honlapján a NISZ. Mostanra sikerült teljesen eloltani az augusztus elején keletkezett tüzet, közölte Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. A Sumarak település térségében augusztus 2-án fellángolt tűzzel összesen 52 napon át küzdöttek a tűzoltók és a mentőegységek. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Havi 1000 dináros kedvezményt kapnak. Jelentősen nőtt az elektromos autók iránti kereset az Európai Unióban. Az új tisztán elektromos modellek regisztrációja augusztusban 62,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, így részesedésük az új autópiacon 27,7%-ra emelkedett. Elemzések szerint két tényező hajtotta a bővülést, az elektromos autók vásárlását ösztönző állami támogatások és az üzemanyagárak emelkedése. Közben egyre nagyobb teret nyernek a kínai autógyártók. Nem volt hiány fordulatokban a labdarúgó nemzetek ligája A-ligájában. A norvégok a szomszédos Dániát gyűrték le hazai pályán, míg Görögország hátrányból fordított Szerbia vendégeként. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 18, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Dakösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LEED projekt keretében, helyi infrastruktúra és intézményfejlesztési projekt Szerbiában, Mohol központjának rendezésére, a meglévő, a gyalogos felületek, illetve parkolók felújítására, az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban sor került az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A projekt a meglévő gyalogos felületek, a plató és a parkolóhelyek felújítását foglalja magába Mohol település központi övezetében, 6 szakaszon, a Jönőhá, a Marsal Tito, a Testvériség Ecség és a Novák Redonics utcákban, beleértve az elhasználódott szerkezetek eltávolítását, új gyalogos és parkoló felületek kialakítását, szegélykövek beépítését, a csapadékvíz felszíni elvezetési rendszerének rendezését, kerékpártámaszok számára kialakított plató rendezését, padok és hulladékgyűjtők elhelyezését, valamint a zöld felületek rendezését. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a munkálatok még az idei évben megkezdődnek. A szerződés megvalósításával az önkormányzat folytatja a község területén található települések infrastruktúrájába történő beruházásokat.

A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. A tartományi sport és ifjúsági titkárságon való sikeres pályázatnak köszönhetően újabb sportpályával bővül községünk. Az említett pályázatnak köszönhetően sor került a szerződés aláírására egy műfőves kispályás focipálya kivitelezésére az Adai Rekreációs Parkban. A nemzetközi futballszabványok alapján megtervezett 20x40 méteres pálya építése már október hónap folyamán meg is kezdődik, amennyiben az időjárási viszonyok megengedik. A műfűves borítás lehetővé teszi, hogy a pályát az év nagy részében használják a focikedvelők. Az új pálya jól illeszkedik majd a már meglévő sportlétesítményekhez, amely a futballpálya és a nemrégiben kialakított multifunkcionális sportpálya közelében kap helyet.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

lépcsőn, amíg táncra perdül az apám a kertben a szellemekkel. Ugye fogják egymást, igen nagy tanítok, igen nagy férfiak, igen nagy kuruzslók, és a tüzet raktak, hogy majd ebben megleled a saját arcodra.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Viradási akció szeptember 26-án szombaton reggel 8.30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 894.

8 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai ügyvezető kormány megszavazta, hogy 5000 tonna dízelüzemanyagot bocsássanak piacra a kötelező tartalékokból, közölte Dubravka Djedović Handanović, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter. A szerbiai kőolajipari vállalat újabb kérelmet nyújtott be az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalához a különleges engedély kiadására. Ez lehetővé tenni, hogy a vállalat szeptember 30-a után is zavartalanul folytassa működését, közölte honlapján a NISZ. Mostanra sikerült teljesen eloltani az augusztus elején keletkezett tüzet, közölte Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. A Sumarak település térségében augusztus 2-án fellángolt tűzzel összesen 52 napon át küzdöttek a tűzoltók és a mentőegységek. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Havi 1000 dináros kedvezményt kapnak. Jelentősen nőtt az elektromos autók iránti kereset az Európai Unióban. Az új tisztán elektromos modellek regisztrációja augusztusban 62,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, így részesedésük az új autópiacon 27,7%-ra emelkedett. Elemzések szerint két tényező hajtotta a bővülést, az elektromos autók vásárlását ösztönző állami támogatások és az üzemanyagárak emelkedése. Közben egyre nagyobb teret nyernek a kínai autógyártók. Nem volt hiány fordulatokban a labdarúgó nemzetek ligája A-ligájában. A norvégok a szomszédos Dániát gyűrték le hazai pályán, míg Görögország hátrányból fordított Szerbia vendégeként. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 18, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai ügyvezető kormány megszavazta, hogy 5000 tonna dízelüzemanyagot bocsássanak piacra a kötelező tartalékokból, közölte Dubravka Djedović Handanović, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter. A szerbiai kőolajipari vállalat újabb kérelmet nyújtott be az amerikai pénzügyminisztérium

külföldi vagyonellenőrzési hivatalához a különleges engedély kiadására. Ez lehetővé tenni, hogy a vállalat szeptember 30-a után is zavartalanul folytassa működését, közölte honlapján a NISZ. Mostanra sikerült teljesen eloltani az augusztus elején keletkezett tüzet, közölte Ivica Dácsics ügyvezető belügyminiszter. A Sumarek település térségében augusztus 2-án fellángolt tűzzel összesen 52 napon át küzdöttek a tűzoltók és a mentőegységek. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Havi 1000 dináros kedvezményt kapnak. Jelentősen nőtt az elektromos autók iránti kereset az Európai Unióban. Az új tisztán elektromos modellek regisztrációja augusztusban 62,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, így részesedésük az új autópiacon 27,7%-ra emelkedett. Elemzések szerint két tényező hajtotta a bővülést, az elektromos autók vásárlását ösztönző állami támogatások és az üzemanyagárak emelkedése. Közben egyre nagyobb teret nyernek a kínai autógyártók. Nem volt hiány fordulatokban a labdarúgó nemzetek ligája A-ligájában. A norvégok a szomszédos Dániát gyűrték le hazai pályán, míg Görögország hátrányból fordított Szerbia vendégeként. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 18, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Szász 7,7 Adai Rádió.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözeteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: Nekem nem kell.
1: Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Ambassadorbet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassadorbet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: do something. Let's make a bet.
1: Tisztelt termelő! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7